vágyak, altassál csendben titokban álmomat, hogy véled hálja. Zuhanni kezd az éjszaka, elhagyott egek, a semmibe viszem a testemet.